szeretek megbízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

0: hagyjad már azt az alit. Úgy is eltűnik a sülyeztőben, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszakad.
1: A lemezjátszóknál DJ Ghost. Bass

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Bro, vágod.
1: Ez a 96.4
0: BSFM. Rap,
1: hip-hop.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do it.

96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.

R&B. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el. Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandit, a Bindobiszki.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Sok szakdolgozó hiányzik az egészségügyből, az új miniszter szerint elszabadult tigrist lőttek ki Lipcse közelében, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket. Ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások. A lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csaknem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Egyre több felé bújik elő a nap, eső, zápor, zivatar inkább keleten, észak-keleten jöhet. Odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az észak-keleti és a nyugati-délnyugati tájakon számíthatnak. 18-23 fok lehet. Szerdán aztán többnyire napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, helyenként záporral, zivatarral, a fővárosban már 23 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: 96.4 Peace FM. Rap, Hip-Hop, R&B.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: ha nem szólok.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Pro, vágod, ez a 96.4 Beast FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Már csak egyetlen vármegyében érvényes tűzgyújtási tilalom. Több égi látványosság is vár minket a héten. Szárazabb, naposabb időt ígérnek mára. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben van érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonták az intézkedést, közölte a Népi. Erre azért volt lehetőség, mert elegendő csapadék hullott, az erdei biomassa kellően átnedvesedett, így megszűnt a tűzveszély. Elmebeteg a modernai gázoló, erősítette meg a rendőrség. A férfi szombaton hajtott autóval a járókelők közé az olaszországi város központjában. 8 embert ütött el, ezután késsel hadonászva támadt az emberekre, majd megpróbált elmenekülni, de feltartóztatták. A támadásban 8-an megsérültek, 4-en súlyosan. A tettes egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit 2 évvel ezelőttig elmezavar miatt kezeltek. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a kongói és ugandai ebola járvány miatt az Egészségügyi Világszervezet. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában láthatjuk. Szerda este 9 után pedig egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
1: Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet, odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 BizFM.

Mész a FM, rap, hip-hop, R&B, szuper reggelt mindenkinek, a mikrofonnál RP, telefonon, SMS-en, Viberen is el tudtok minket érni, 0620-964-9999, érkezik két gyönyörű hölgy, Karol G, Nicki Minaj, és egy 1 milliárd 700 milliós videóklip,

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a texasi rap fene gyerek Travis Scott, és Hometownban forgatott egy jó kis videóklipet. Aranyat csinált az Egyesült Államokban, a nyitási eredményei egyébként igencsak biztatóak voltak, hiszen két csárton is az első helyen landolt, az egyik a US Billboard Hot 100, a másik pedig a US Hot R&B Hip Hop Songs listája, mind a kettőjén első helyen nyitott. Ennek ellenére eddig csak arany, viszont szívből jött a dal, úgyhogy nagyon-nagyon népszerű. Jön Travis Scott, 4x4, itt a 96-ig Beats FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Sok szakdolgozó hiányzik az egészségügyből, az új miniszter szerint elszabadult tigris lőttek ki Lipcse közelében, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárcavezető szerint a szakember hiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket. Ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
2: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Egyre több felé bújik elő a nap, eső, zápor, zivatar inkább keleten, észak-keleten jöhet. Odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az észak-keleti és a nyugati-délnyugati tájakon számíthatnak. 18-23 fok lehet. Szerdán aztán többnyire napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, helyenként záporral, zivatarral, a fővárosban már 23 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

száguldunk tovább egy hazai előadóval. Tulajdonképpen a nyári feelinget becsempészi a szívünkbe, és hát mondjuk úgy, hogy finoman adózik a női nem előtt, vizuállal is, szöveggel is, úgy együttesen pedig egy nagyon jó kis kombó lett. Jön Dash, érkezik a Winnie Pooh.

0: Nehéz közlekedés.
1: Kellemes hétfő reggelt és balesetmentes közlekedés kívánok mindenkinek. Árpi vagyok, érkeztem az infókkal. Útszükletre kell készülnötök a 9. kerületben, Ferencvárosban, a Mester utcában, úgyhogy ha itt van dolgotok, mindenképpen hasznos lehet ez az info. Érkezik nálunk Sleepy Hello, Dócsi közöse és az Anxiety. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: 1987. június 17-én született Camptonban, Kaliforniában. Kétszeres Primetime Emmy és többszeres Grammy díjas amerikai rapper és kiváló előadó, illetőleg produceri vonalon is aktív. Érkezik a 2024-es GNX albumon nagyot robbant dal, amihez egyébként videóklip sem forgat, csak egy official audio, viszont mégis nagyon népszerű és sokan nézték meg. Jön Kendrick Lamar és a TV Off itt a 96.4 Beast FM-en.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stuck, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: Már csak egyetlen vármegyében érvényes tűzgyújtási tilalom. Több égi látványosság is vár minket a héten. Szárazabb, naposabb időt ígérnek mára. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben van érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonták az intézkedést, közölte a Népi. Erre azért volt lehetőség, mert elegendő csapadék hullott, az erdei biomassa kellően átnedvesedett, így megszűnt a tűzveszély. Elmebeteg a modernai gázoló, erősítette meg a rendőrség. A férfi szombaton hajtott autóval a járókelők közé az olaszországi város központjában. 8 embert ütött el, ezután késsel hadonászva támadt az emberekre, majd megpróbált elmenekülni, de feltartóztatták. A támadásban 8-an megsérültek, 4-en súlyosan. A tettes egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit 2 évvel ezelőttig elmezavar miatt kezeltek. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a kongói és ugandai ebola járvány miatt az Egészségügyi Világszervezet. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában láthatjuk. Szerda este 9 után pedig egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
4: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több 100 millió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságok.
3: Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet, odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Beast FM.

0: Space közlekedés.
1: Kellemes hétfő reggelt és balesetmentes közlekedés kívánok egész napra. Ápi vagyok, érkeztem az infókkal. Továbbra is tart még a lezárás a második kerületben Budán, a Labanc utcában, úgyhogy ha ide terveznétek menni, vagy itt laktok, jó, hogyha erről tudtok. Jön Central C, Lil Baby közöse, és érkezik a Band for Band. Itt a 96-i Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Szép reggelt mindenkinek, Árpi vagyok. Megyünk tovább a legvargább Zsoltival, abszolút Dr. Dre inspirált a borítóval, hiszen nagyon nagy tisztelője, és ez több interjúban elmondta, például a Rap.hu-s interjúban is. Több mint 9 milliós megtekintéssel érkezik VZ és a Jamaica. Itt a 96.4 Biz FM-en Csumára Angerőt és Bólogat

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Újabb soproni utcák burkolatában találtak aszbesztet. Megtartották tegnap az életmenetét. Egyre többet süthet a nap, és egyre melegebb is lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, újabb soproni utcák burkolatában találtak aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 szakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az aszbeszt szennyezés ügye egyébként már ma a kormány elé kerülhet. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták a szónokok az életmenetén. A holokauszt áldozataira emlékező sétát tegnap tartották. A résztvevők a pesti alsórakparton haladtak a parlamenttől az embermentők emlékművéig. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri, ne bántsuk ezeket a rovarokat.
2: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van. Például a gyökérkárosító fajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
1: Svéd győzelem, francia második és ausztrál harmadik hely. Véget ért a Tour de Hongrie. A hazai országúti kerékpáros körverseny szerdán indult Békéscsabáról. Az utolsó 147 kilométeres szakaszt tegnap Balatonalmádi és Veszprém között tették meg a kerékpárosok. Egyre több felé bújik elő a nap. Eső, zápor, zivatar inkább keleten, észak-keleten jöhet. Odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati-délnyugati tájakon számíthatnak. 18-23 fok lehet. Szerdán aztán többnyire napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, helyenként záporral, zivatarral, a fővárosban már 23 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes hétkezdés és kellemes hétfő reggelt. Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Továbbra is fennáll még az útszűkület a harmadik kerületben, a Raktár utcában, úgyhogy erről az infóról is érdemes, hogyha tudtok. Érkezik nálunk a gyönyörű Tájla, és az egyik csúcsdala, a Jön a Chanel, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Yeah, brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop
1: R&B. Érkezik nálunk két vagány csajszí, és dominál egyébként a szőke hajszín. 155 millió feletti elérés produkált 2024 április 5-e óta. Jön nálunk Glorilla, Megan Thee Stallion nagy sikerű közöse, és érkezik a Wannabe. Itt a 96.4 Beast FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
4: Kertünkben is előzzük meg a szúnyogok szaporodását. Kevesebb pollen száll a levegőben az esőnek köszönhetően, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható a héten. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket. Ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
5: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsolja, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
4: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások. A lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csaknem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet, odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper reggelt nektek, a mikrofonnál Erpi. Ebben az évben gangsterzöl életében minden a 60-adikról szól, ugyanis január 7-én volt 60 éves. Jön gangsterzöl és a kártel, a jó, a rossz és a kártel. Itt a

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a te

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. A következő fél órát egy igazi clubbangerrel fogom kezdeni. Az Egyesült Államokban 4-szeres platinát csinált, az Egyesült Királyságban platinát, mutatja is a sikerét, na meg a népszerűségét is. Azóta is kitart, egyébként 2024-ben lett publikálva. Jön Travis Scott, Playboy Cardi közöse, és dübörög a Fiend, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Egyedül Szabolcs-Szatmár-Berekben érvényes még tűzgyújtási tilalom. Elmebetegségben szenved a modenai gázoló. Szárazabb, naposabb időt ígérnek mára. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben van érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonták az intézkedést, közölte a Nébi. Erre azért volt lehetőség, mert elegendő csapadék hullott, az erdei biomassa kellően átnedvesedett, így megszűnt a tűzveszély. Elmebeteg a modenai gázoló, erősítette meg a rendőrség. A férfi szombaton hajtott autóval a járókelők közé az olaszországi város központjában. 8 embert ütött el, ezután késsel hadonászva támadt az emberekre, majd megpróbált elmenekülni, de feltartóztatták. A támadásban 8-an megsérültek, 4-en súlyosan. A tettes egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit 2 évvel ezelőttig elmezavar miatt kezeltek. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a kongói és ugandai ebola járvány miatt az Egészségügyi Világszervezet. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában láthatjuk. Szerda este 9 után pedig egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságok.
2: Egyre több felé bújik elő a nap, eső, zápor, zivatar inkább keleten, észak-keleten jöhet. Odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az észak-keleti és a nyugati-délnyugati tájakon számíthatnak. 18-23 fok lehet. Szerdán aztán többnyire napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, helyenként záporral, zivatarral, a fővárosban már 23 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: közlekedés.
1: Szuper hétfőt mindenkinek, és egész napra balesetmentes kilométereket kívánok. Árpi vagyok, hoztam a részleteket. Időszakos sávlezárásra kell készülnötök a 14. kerületben Zuglóban, a Mexikói úton, amely közelesik a Gyarmat utcához, illetőleg a Francia úthoz. Ha erre terveznétek menni, akkor ez az info hasznos lehet. Jön Tídeni Szakács Geri közöse, és érkezik az életem itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A következő fél órát három hip-hop nagy zsiványjal fogom kezdeni. Ők nem mások, mint Lil Wayne, Big X The Plug és Jay Jones, és összeraktak egy nagyon kiváló hangzású dalt, érkezik tőlük a hip-hop. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
2: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
4: Kertünkben is előzzük meg a szúnyogok szaporodását. Kevesebb pollen száll a levegőben az esőnek köszönhetően, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható a héten. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, újabb soproni utcák burkolatában találtak aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 szakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az aszbeszt szennyezés ügye egyébként már ma a kormány elé kerülhet. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták a szónokok az életmenetén. A holokauszt áldozataira emlékező sétát tegnap tartották. A résztvevők a pesti alsórakparton haladtak a parlamenttől az embermentők emlékművéig. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri, ne bántsuk ezeket a rovarokat.
5: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van. Például a gyökérkárosító fajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
4: Svéd győzelem, francia második és ausztrál harmadik hely. Véget ért a Tour de Hongrie. A hazai országúti kerékpáros körverseny szerdán indult Békéscsabáról. Az utolsó 147 kilométeres szakaszt tegnap Balatonalmádi és Veszprém között tették meg a kerékpárosok. Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet, odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

utolsó oldalára fogunk látogatni, most nem Amerika felé, hanem India felé, ahol is jön Hanuman Kind Komi közöse, és érkezik tőlük a Big Dogs, az indiai Dozer, itt a Bass FM-en.

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
2: Base
0: FM.
2: Base FM.
0: Rap,
2: Hip-Hop,
0: R&B.
2: Pesten kívül is.
0: basefm.hu.

96.7 FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper napot nektek és kellemes hétkezdést. Megyünk tovább, és szerintem sokan egyre jobban várjuk a nyarat, tekintve, hogy május közepe van, így már lassan-lassan, ténylegesen el fog érkezni. Érkezik egy jó nyári dal, Dash Young Fly közöse, és az Oh Mama. Én már a velük búcsúzom, mindenkinek szép napot, a mikrofonnál Árpi volt.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop
1: R&B. Jön nálunk az ifjú hazai előadó, aki az édesapja vonalán görög származású. Ő nem más, mint Lil Frak, és az egyik vadonatúj dal, amelyben a csalódását dolgozza föl és tárja hallgatók elé. Ezáltal neki is könnyebb, nekünk is, hiszen mi megkaptunk egy kellemes dalt. Érkezik Lil Frak, Átbasztál, itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Kertünkben is előzzük meg a szúnyogok szaporodását. Kevesebb pollen száll a levegőben az esőnek köszönhetően, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható a héten. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárcavezető szerint a szakember hiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket. Ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások. A lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csaknem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Egyre több felé bújik elő a nap, eső, zápor, zivatar inkább keleten, észak-keleten jöhet. Odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az észak-keleti és a nyugati-délnyugati tájakon számíthatnak. 18-23 fok lehet. Szerdán aztán többnyire napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, helyenként záporral, zivatarral, a fővárosban már 23 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bass FM, Repivel per MV, érkezik a Pogány induló, aki mivel 20 alatt lett ismert, ezért a suliban az a hír járta róla, hogy az órákon is inkább freestylozni szeretett, és elvileg több videó készült róla a backstage-ben, mint magán a koncerteken. A kedvenc

biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Polaji ezt a számot konkrétan egy TikTokon felkapott ukulele beatre írta, és ő sem gondolta volna, hogy ekkor átrobban a kedvenc rádiótokban, nem hagyjuk ki a mából, a Rap Star.

0: The witty, New Jerusalem, get the fuck up, Shaolin, get the fuck up, Long Isle, get the fuck up, worldwide. Get the fuck up!
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, friss illatos a muníció a következő órára. Remélem, hogy jöttök és kicsit verítetek belőle Glorilla és a TGIF. Turned up with my niggas, turned up with my
2: bitches, turned up in my show. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Jude Law ebben a dalban azt csinálja, amit kevesen mernek. Őszintén beszél a szorongásról, a kapcsolatokról, és arról, amikor valaki csak kívülről tűnik sikeresnek.

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Bass FM, Rappi Peppa R&B. Érkezik az Adott Zsakját, akinek az egyik kedvenc hobbija, hogy megtévezte az interneten lévőket. Egyszer csak azért tetováltatott magára egy random póló feliratot, hogy beszéljenek róla. Lehet, hogy ez az új marketing. Agora Heels.

98.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Travis Scott-tal megyünk tovább, aki állítólag annyira maximalista a stúdióban, hogy a producerek szerint képes egyetlen apró hangmintán órákig ülni, miközben mindenki teljesen kifáradt körülötte. A kedvenc rádiótokban

96.1 Bass FM, Repribe, R&B, Judah és Lil Frack éppen azt a hajnali káoszt hozzák, amikor már mindenki kicsit szerelmes, kicsit részeg, és éppen élete legrosszabb döntését készül meghozni. A kedvenc rádiótokban szól

0: 96.4 Bész FM, Rap Hip FRMB, aki nem velünk van, ő nincs magánál, úgyhogy szóljatok neki, hogy az orvosság az a 96.4 Bész FM-en van, akár online is jöhettek, www.bészfm.hu, beindulunk Belánóval, ez lesz a Starboy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik Manuel alkotása, ami eddig a legtöbb vitát generálta, konkrétan azon, hogy mit mond a szövegben. Erre pedig annyit reagált, hogy sokkal fontosabb a vibe, mint a szó szerinti jelentés. Az

flow. 96.4 Bass FM, Rapivel per MV, érkezik a BSV, akik mielőtt mainstream kedvencek lettek, csak buli rapként próbálták őket elkönyvelni, aztán közben sorra hozták a több 10 milliós nézettségeket. Itt a Bass-en, a Mokambo Gang.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: 0620-96-4-99-99, célozzatok be a Viber számunkra, és teli találat lesz a következő óra kezdése is Glorillával és Megan Thee Stallionnal, és veletek együtt. Itt a Wannabe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestről egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
4: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lesz. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzava kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet, hogy

96.4 Bass FM, Rappi Pepper & Bill, Lil Nas X és Jack Harlow alkotása érkezik, ami mögött ott van Kanye West Iron Man mintája is, produceri vonalon, amitől az egész kapott egy plusz pop kultúra réteget. A kedvenc rádiótokban a hangerőt adjátok rá az Industry Baby-re.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, az ország legtöbb területén kicsit borult a történet, de délután elvileg a legtöbb helyen ki fog sütni a nap, úgyhogy ezzel a várakozással kattanjatok a kedvenc rádiótokra, akár online is, www.billsfm.hu. Mi pedig megyünk azzal, hogy Big Dawes.

96.4 Bills FM, Rapi Pap R&B, érkezik Kendrick Lamar, és szokták mondani a nagy rapperekre, hogy egyből általában első tékre megvannak a stúdiózásnál, hát ő nem az, ő nagyon sokszor javítgat, akár a 25. verziót választja be a véglegesnek, Ashley-kel együtt így szól a Peekaboo.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. A választás nálunk nem csak áprilisig tartott, hanem a folytatásban is bizony a legkirályabb rap-hip-hop R&B nótákat válogattuk össze. Reméljük, hogy mellettünk döntötök. Én Faragó Janka vagyok, holnap reggel 10-kor itali, most pedig Préda Bia hozza el a BSB és Bye Alex közösét, ez a Lidokai.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Gyuri szeretne barátnőjének küldeni egy Biggie zenét. Milyen jó választás, mit szóltok a Hypnotize-hoz? Érkezik The Notorious B.I.G. itt a 96.4-en.

96 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Manuel a múlt heti dupla budapesti koncertje után megosztott egy csomó képet az Instagram oldalán, azzal a captionnel, hogy valóra váltottatok egy régi álmot a kerületekből, szeretlek Budapest. Pörög tőle is Morion, eztől a Voodoo Baba,

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ebben az órában olyan zenéket hozok majd, mint például Eminemtől a Without Me, most pedig pörög Mezwolftól az Astronaut in the Ocean. Itt a Bass.

64 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Az anyagnapi után megint van egy virális Cardi B videó, és konkrétan annak teljesen az ellenkezője. Míg az elsőn az látszódott, hogy Stefon Diggs elölelgetik, csókolgatják egymást, ez most nagyon heves, vitatkozást, veszekedést ábrázol. Cardi B az egészre azzal reagált, hogy neki ne mondja senki, hogy nem szokott soha veszekedni a Baby Daddy-ével. Pörög a Taki Taki DJ Snake-től, Cardi B-től, Ozuna-tól és Selena Gomez-től a 96.4-en.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Drake nem egy, nem kettő, hanem három új albumot is droppolt. Mondanom se kell, hogy ezekbe bőven belefért, hogy reagáljon az elmúlt év történéseire. A$AP Rockyhoz is intézett egy kérdést, méghozzá azt, hogy miért nem droppol új zenét a baby mamája. Aki nem más, mint Rihanna, pörögjön a közösük, Work!

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb zenéket pörgetem. Ez a Vio Vigat, The Dog Pound-tól, Snoop Dogg-tól and The East Side-tól. Itt a

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Kuli jó régen egy interjúban elárulta, hogy igyekszik olyan zenéket írni, amiknek van üzenete, ezért az ő zenéi kevésbé olyan explicitek, mint a kortársaié. Pörög a Gangsta's Paradise, a 96.

0: Rapid közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Torlódás van a nyugati téri felüljárónál, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Ez az Omma ma Destől és Young Flytól a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: answer the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ne feledjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bassfm.hu-n. Hogy ne maradjatok le az olyan zenékről, mint például a Bandit. Jön Juice WRLD, Young Boy Never Broke Again, itt a 96.4-en. It's funny, should I put on a song and go sound nothing like the shit we

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is érkezik hozzánk Kendrick Lamar. A következő órát a TV of zenéje indítja majd. Itt a 96.4 Beats FM-en.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Erős a forgalom a Jane Henning rakparton, úgyhogy ha tetitek, választatok más útvonalat. Érkezik hozzánk Lil Frak és az a zenéje, amiben elmondja nekünk, hogy hogyan verték át. Itt a 96.4-en.
1: Dugó, baleset, 0620, 96.4, 99, 99.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Roli szeretné Szent Rossi és A-Baby kollabját, a Band for Bandet. Köszönjük, hogy hallgatsz minket, pörgetem neked a zenét. Itt a 96.4.

Pesten kívül is. bizfm.hu.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Megtekerjük a csípőnket, egy nagyon fiatal tehetség érkezik hozzánk, aki nem más, mint Tyla. Ez tőle a Chanel, a 96.4-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. Pogány indulóval, a Lelkem Nyugodt zenéjével indít, itt a Bészen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár július 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Kiss FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: magból elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Ez alatt az idő alatt tudtok nekem üzenni, telefon, SMS, Viber 0620 964 9999-es telefonszámon. Indulunk méghozzá Pogány Induló Lelkem Nyugodt című dala után Glory Love-val és Megan Thee Stallionnal, két nagyon dögös csajjal és Wannabe című közös lágerükkel itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Szondi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Jude Law-val és Dessel és közös dalukkal, a Dívával. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. Te tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. By Alex és a Slap Icos című dala után külföldi vizekre elvezünk. Érkeznek a folytatásban Camila Cabello és Playboi Carti közös dala. Ez az I Love It, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beats FM-en.

0: ilyen egy svindler.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ne felejtjétek, online is tudtok minket hallgatni BSFM.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen föl megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Eminem ikonikus dala, a Sing for the Moment után egy nagyon szuper magyar dal, ami egyenesen Tídeni tollából született meg, jön Szörnyetek című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek baktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is, vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is, retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentet.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Cserébe egy kiváló magyar dallal megyünk tovább. Jön Belánó, tőle is pörög, Starboy című dala. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99.99.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A$AP Rocky Taylor Swift című dala után Tidenivel fogunk tovább menni, habár a hangulata a dalnak egy kicsit morózus, azonban azt gondolom, hogy nagyon fontos témát boncolgat Dani ebben a dalban, hiszen azzal játszott el, azzal a gondolattal, hogy vajon mi lesz a halál után, mi lesz az elmúlás után. Ennek pedig címet is adott Jön, ha elmegyek című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en.

Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4 Bass FM.

Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra. Mindig ugatnak, ez dogfight. Beszakad a dobhártya. Neked fapados a flow, ez meg top flight.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább az ifjú tehetség Bryson Tiller Whatever She Wants című dala után, méghozzá magyar vizeken egy nagyon szuper magyar kollabbal érkezik Vézsi és egy ifjú titán, akit úgy hívnak, hogy Réz Műves, ez pedig Várj Meg című slágerük, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BFM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Jude Law Sötét című dala után pedig egy külföldi előadóval megyünk tovább, egy ifjú tehetséggel, Tyla-val, akit ugye annak idején Water című dalával ismertük meg. Most itt van egy újabb gyöngyszem, Push to Start. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban a 96.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. KSI és Trippie Redd Take Covid című slágere után, ami Szirmai Marcinkkal megyünk tovább, azaz jön Pogány Induló Szeged nagy büszkeség.

szeretek megbízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani héz.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Kriszti és Jenny kérésére Dessel megyünk tovább. Tőle is pörög, Vinny Pucim is lágere. Itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!

96 lény Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább BSV Égszerelem című dalok után egy nagyon megosztó személyiséggel. Én azt gondolom, hogy Doja Cat bőven megszolgálta ezt a fajta jelzőt, néha öltözködésével, néha viselkedésével, és néha elvont stílusával és akár ruhájával, illetve dalainak kompozíciójával. Most jelen esetben előző albumáról, a Scarlettről pörögjön Paint the Town Red című dala itt a kedvenc rádiótokban, a 96 lény Bass FM-en.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ha valaki túltolja a bulizást vagy az alkoholt, bizony érdekes dolgok születhetnek másnap. Ez dalba is öntötte Manuel, jön a Zombi című slágere itt a BSFM-en.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 964 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. BSV-k és By Alex Lidokain című dalával itt a kedvenc rádiótokban.

0: mint a nyugat. Rossza, mint a nyugat. Rossza, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champion,

Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

964 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni, telefon, SMS, Viber 0620 96 4 99 99-es számon. Travis Scott-tal pörgünk tovább, ez pedig 4x4 című sláger itt a Bass-en.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Zárumára Revolution munkatára K. Kevin és LL Junior Csavargó című dalával. Ezzel a dallal búcsúzom ma estére tőletek, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban. Sziasztok!

igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: Please just rewind, let me shake it to the max. Bro, vágod.
1: Ez a 96.4.

Te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egyik

17 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Hip Hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlásra. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit létfenyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is, vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is, retteg most már az egész ország.

0: velem drog? Többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartál tudna, hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven